0: hétvégéd milyen?
1: Éld át újra a múltat. Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
1: Dalunk örök garanciával. Biztos megélhetés a mindennapokban. A Popfesztivált a Botok Kft. Támogatja. Állásajánlatukért ott most a www.botokkft.hu-ra. Éjfél van.
2: Bács-Kiskun is támogatja a megyei önkormányzatok megerősítését. Átlagosan több mint 25 perc alatt értek ki a mentők a legsúlyosabb esetekhez. Jövök a részletekkel, Berki Andi vagyok. A Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés is támogatja a megyei önkormányzatok országos szövetségének javaslatát a megyei önkormányzatok szerepének megerősítésére. A testület legutóbbi ülésén elfogadott határozat célja, hogy a megyei önkormányzatok nagyobb szerepet vállalhassanak a területfejlesztésben, a települési igények összehangolásában és a térségi együttműködések szervezésében. A Vedelek Norbert közgyűlési elnök által jegyzett előterjesztés szerint a megerősített megyei szint szakmai támogatást nyújthatna a helyi gazdaságfejlesztés, a turizmus, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a közösségi energiagazdálkodás területén is. A kormányzati és önkormányzati egyeztetések októberben tovább folytatódnak. Közzétette a szeptemberi mentők kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat a legsúlyosabb P1-es esetek 90%-ához 25 perc 45 másodpercen belül érkezett meg a mentőegység, miközben a kitűzött cél 15 perc. Országosan szeptemberben több mint 84 ezer riasztás történt, a legsürgősebb kategóriába 10638 eset tartozott. A kiérkezési idő augusztushoz képest javult, a mentőszolgálat ugyanakkor hangsúlyozta, az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől számítja a mentők helyszínre érkezéséig eltelt időt. Új szakaszos átlagsebességmérést vezettek be 4 forgalmas szlovén autópálya szakaszon. A rendszer az A1-es autópályán 3, az A2-esen pedig 1 szakaszt érint. A gyorshajtásért 40 és 1200 euró közötti bírság szabható ki a túllépés mértékét függően. Ha a bírságot 8 napon belül befizetik, annak összege a felére csökkenhet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
2: A nap hátralévő részében marad a derült idő, holnap a hajnali reggeli órákban növekedhet meg a felhőzet, csapadékra azonban nem kell számítani. A hőmérséklet éjszaka 9, holnap napközben 25 fok körül alakul. Legközelebb egy óra múlva jövök ismét hírekkel és időjárással. Köszönöm a figyelmedet!
0: Tele vagyunk!

0: jó dal, mint a jó bor, idővel csak nem esedik.
1: Régi szép idők, nosztalgia.
0: Klasszis dal, örök garanciában. Korona FM 100, itthon vagy.

0: hamarosan szól egy újabb klasszisdal, örök garanciával. Addig is hallgasd a legjobbakat. Korona FM 100. Itthon vagy.
1: Itthon vagy.

0: Nem kell? Álmos marad.
1: Miközben tudjuk, hogy az epellevél egy desszert, nem?
2: Ja, ja, ja.
3: Egy fűszer, nem?
2: Persze. Ja. Benneteket, ha elküldenek spárgáért, akkor hazavisztek egy köteg macsot.
4: Korona Café.
0: Beindítja a napodat.
4: Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
4: Itthon vagy.
0: A műsorszám
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
4: Reklám. Egészséges zöldséget és gyümölcsöt keresel? Elsősorban hazai termelőktől. Az

0: közületi konyhákat is. Add le rendelésed a 70-379-5116-os számon, vagy keresd minket Harta központjában a piac mellett. Zöldségudvar, Zöldségudvar, ahol a vitaminokat nem tablettákban találod.
1: Kevesen veszik igénybe a szolgáltatásaidat? Alig megy bevásárló az üzletedbe? Ha igen, akkor is csak körbenéz, aztán rendel a netten. Azt hiszi, úgysem tudsz jobb terméket is jobb árat adni.
2: Pedig jobb vagy, mint a webshopok. Mi is tudjuk, te is tudod. De a vevőid, ők is tudják.
1: Bizonyíts! Mutasd meg, mit kínálsz, miben vagy más.
2: Válasz hozzá társad. Olyat, aki már több mint 20 éve segíti a vállalkozásokat. Együtt biztos, hogy megtaláljuk a sikerhez vezető utat.
1: Tedd meg az első lépést, telefonálj, hívd most a 78-as körzet koronát, vagy írj egy e-mailt. info@koronaradio.hu.
3: Ha rendezvényt szervezel, ne csak egy termet keres. Keres egy helyet, ahol minden részlet a helyén van. Micó Birtok. Fülöpszálláson, céges rendezvényekhez, családi eseményekhez és esküvőkhöz, a kisebb meghitt alkalmaktól egészen a több száz fős rendezvényekig. Profi szervezés, tökéletes ízek, elegáns terek, hatalmas zöld területek és rendezett, különleges környezet. Mindez elérhető árakon. A Micó Birtokon minden adott egy igazán emlékezetes eseményhez. Különlegesebb, mint gondolnád, és közelebb, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen! Micó Birtok, a hely, ahol az álmok valóra válnak.
4: Nemzetközi szakértelem érkezett a városba. Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digitál. A Búzapiac téren, a Lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja. Ünnepeljen velünk, csapjon le a nyitási ajánlatokra! Tesla UHD QLED okos TV 109 centis képátmérővel most mindössze 84.999 forintért. Beko inverteres mosógép 6 kilós kapacitással és gazdaságos OptiSense szenzorokkal csak 89.999 forintért. Bízza magát 22 ország tapasztalatával.